Alábele, alábele, alábele, alábele, alábele. Alábele más, alábele más, alábele más, alábele más. Démosle gloria, démosle gloria. Él viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene. Dale libertad.